0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban először Bécs felé vesszük az irányt. Idén már harmadik alkalommal rendezték meg a Bécs Craft tábort a bécsi magyar iskolában, ahol a gyerekek egy héten át kreatívan tudták fejleszteni nyelvi és mindennapi tudásukat. De szó lesz emellett a közelgő EU Art Networkről, a Burgenland tartományi tűzoltó múzeum sorsáról, valamint a hőség és a csapadék hiány okozta alacsony vízállások következményeiről is. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! Véget ért a Creative Science által szervezett Bécs Craft nyári tábor a bécsi magyar iskolában. Idén 20 gyerek dolgozott teltházzal a Minecraftban, ahol ezúttal a Technikai Múzeum digitális mását készítették el. De mielőtt folytatnánk, mi is az a Minecraft? Ez egy videójáték, amelyben egy teljesen kockákból álló virtuális világban lehet szabadon utazni, nyersanyagokat gyűjteni és építkezni. A 2009 óta elérhető, jelenleg havonta több mint 200 millió játékost megmozgató programban a túlélés mellett van egy kötetlen kreatív mód is, ahol végtelenített anyagokból szinte bármit meg lehet valósítani, kockákban. És ezt tették a táborozók is. Kocsma Zsombort, a tábor megálmodóját és főszervezőjét kérdeztem a helyszínen, miközben mellettünk szorgosan építettek a gyerekek.
2: A saját gyerekeim inspiráltak, amikor 7 éves korba kerültek, akkor ők is hát a számítógépnek a mozgásába kerültek, és elkezdtem figyelni, hogy mit csináltak, megtetszettek a Minecraft, mert az egy értelmes tevékenység, egy digitális Lego, és hát életem egy szakaszában egy iskolában dolgoztam, nyáron unatkoztak a gyerekek, és megkértem a vezetőséget, hogy van egy ötletem, hogy lehetne egy olyan tábort szervezni, ahol valós épületeket építünk meg, kockáról kockára közösen, a gyerekekkel, és ez hála Istennek nagy siker lett, kiderült, hogy jól bánok a gyerekekkel, illetve a szüleikkel is, úgyhogy most már évek óta szervezek ilyen táborokat Magyarországon, és most már Bécsben is harmadik éve.
1: Összességében Bécsben mennyi fiatal vett részt már ezen a táboron? Mit lehet erről tudni, és nagyjából honnan érkeznek a résztvevők? Milyen háttérrel?
2: Hát jellemzően bécsi magyar gyerekek jelentkeznek a táborba, ezért vagyunk itt a bécsi magyar iskolába is. Hála Istennek egy jól szervezett közösség van itt Bécsben a magyarok között, és hát így a 3 év alatt körülbelül 80 gyerek már részt vett ezen a foglalkozáson, és évre-évre szerencsére egyre több, mert a szülők felismerik, hogy ez egy jó dolog, a gyerekek azt csinálják, amit szeretnek, és azért tanulnak is közben egy keveset.
1: Idén mennyi diák, vagy mennyi fiatal vett részt ezen?
2: 20 gyerekünk van a táborban, ez a teltház, úgyhogy tele vagyunk szerencsére.
1: Szokták mondani, hogy ugye a digitális világ, vagy a játékvilág nem biztos,

0: hogy jó a gyerekeknek. A Minecraft ebben miben másabb?
1: Én azt gondolom, hogy nem lehet ettől eltiltani a gyerekeket. Ha valakinek iskolába jegy ár a gyereke, és mondjuk ő személy szerint eltiltja a telefontól, vagy bármitől, akkor úgyis találkozik, mert valakinek meg nem tiltják el a gyerekét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal jobb, ha megtanítjuk ezeket az eszközöket értelmesen használni. Ezen belül pedig a Minecraft az egyik legjobb lehetőség, mert mindenki, az én korosztályom főleg legózott, ezt pedig úgy kell elképzelni, mint egy digitális legó. Kicsit nehéz dolgom van az elején, mert sok szülő eleve elutasító az egész programmal kapcsolatban, de amikor meglátják, hogy mégis mit csinálunk a gyakorlatban, akkor megszeretik és rájöttek, hogy ennek van értelme. Úgyhogy szerintem ez egy jó bevezetés a digitális kultúrába a gyerekeknek.
0: Most építés zajlik. Összességében mi a cél a táborban? Hova szeretnének eljutni?
1: Hát nagyon jó, hogy most már évek óta tudunk építeni, és az egyes táborok kalákába dolgoznak, átadjuk a feladatot az egyik táborra a következőnek. Óriási léptékekbe építkezünk, úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen épület több millió kockából áll. Vannak olyan táborok, amik képesek mondjuk az önálló épületüket befejezni, de ez a ritkább, úgyhogy összedolgoznak a gyerekek. Ezért is vannak, hogy ugye vissza tudnak járni, mert ugyanazt a feladatot folytatjuk évről évre. Ennek a tábornak az önálló épülete a Technika Múzeum, és az a fő célunk, hogy a homlokzatot megépítsük egy az egybe, ami a valóságban egy méter, az egy kocka, ami Minecraft Bécsünkön, és legalább egy vagy két helységet belül is megépítsünk. Nagyon fontos része a programnak, hogy kimenjünk, tehát felmérjük az egyes épületeket, ez egy kis alkalom arra, hogy én meséljek nekik a történelemről, a technikáról, arról, hogy alakult ki a környezetünk, úgyhogy mindig kimegyünk arra a helyszínre, amit valóságban megépítünk. Igyekszem mindig olyat választani, ami önmagában izgalmas. Azt szoktam mondani a szülőknek, hogy ami nekem érdekes, az biztos egy gyereknek, tehát én magam is szívesen megyek például a Technika Múzeumban, mert máig az egy nagyon izgalmas felmérendő terület, és a gyerekekkel kimegyünk, vázlatokat készítünk, mindig van, aki ügyeskezű lerajzolja, és az ő rajzait felhasználva készítjük el aztán a tényleges Minecraftos mását, amikor visszatérünk.
0: 25 éves jubileuma után az EU Art Network folytatja tevékenységét, és a közelgő szimpóziumon a változásokat, mint életünk megbízható állandóságát veszik górcső alá. Maga a Nemzetközi Művészeti Szimpózium is változik, hisz idén a rendezvény helyszíne Stadtschleining városszalónak lesz. A 26. Művészeti Szimpózium augusztus 14-én kezdődik és 8 napon át tart. 9 országból összesen 22 művész érkezik majd. A programról bővebben most Bányi Krisztát hallják.
2: A változás, mint állandó folyamat. Ez lesz a Nemzetközi Szimpózium témája idén. Wolfgang Horváth, az EU Art Network művészeti igazgatója a sajtótájékoztatón kiemelte. Évente egy aktuális, az embereket foglalkoztató témát választunk a szimpózium számára. Idén ez a változás, az állandó bizonytalanság. Az idei témával kapcsolatban 9 országból összesen 22 művész, köztük 3 író fog dolgozni a 26. EU Art Network Nemzetközi Művészeti Szimpózium 8 napja alatt, és mutatja be az eredményeit. Köztük egy magyar művész is lesz, Ferenczi Zsolt képzőművész, egyetemi tanár, festőművész személyében. Claudia Préber, a Kulturbetrieb Burgenland ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy örülnek annak, hogy a Nemzetközi Szimpózium most a Friedensburg-Schleining városszalónaki várban talált új otthonra, hiszen itt is él a nemzetközi párbeszéd. Elke Misling, az EU Art Network elnöke a program sajtótájékoztatóján a következőt emelte ki. Az EU Art Network szimpóziumon megalapítása óta mintegy 400 művész vett részt 40 országból. Ilyen jellegű szimpózium egész Európában egyedülálló. Az EU Art Network időközben nemzetközi dimenziót öltött, és hatása messze túlnyúlik Burgenlandon és Ausztrián. Fontos kiemelni azt is, hogy a kezdetektől fogva az állami támogatások mellett számos magánszponzorra is számíthatunk, hangsúlyozta Horst Horváth, az EU Art Network projektkoordinátora.
0: Az Eisenstadt-Kismartoni tartomány

0: Kőbányai Tűzoltó Parancsnokság új épületet kap. A fejlesztés miatt azonban a Tartományi Tűzoltó Múzeum egyelőre elveszíti eddigi otthonát. Jelenleg tárgyalások zajlanak arról, hogyan lehetne a gyűjteményt mégis egyben tartani és a múzeumot megmenteni. A múzeum ügyeit 2019 óta egy külön támogató egyesület viszi, de új helyszínt eddig nem találtak. Most azt tervezik, hogy néhány tárgyat visszaadnak a tulajdonosoknak, a többi pedig egy Pándorf falui raktárba kerül. A költöztetés várhatóan augusztusban indul, de a részletekről még további egyeztetések szükségesek. A múzeum egyébként 1979-ben nyílt meg, azóta többször megújították. Több száz történelmi tárgy mutatja be a burgenlandi tűzoltóság múltját és fejlődését. A Duna alacsony vízállása jelentősen visszaveti a bécsi Freudenau vízerőmű áramtermelését. Jelenleg az erőmű mintegy 30%-kal kevesebb villamos energiát állít elő, ami nagyjából 70 ezer háztartás fogyasztásának felel meg. A Duna vízszintje hetek óta szokatlanul alacsony, és a téli értékeknél is kevesebb. A Verbund szóvivője Florian Zeidl szerint ebben a klímaváltozásnak is szerepe van, mert egyre gyakrabban eső formájában érkezik a csapadék, nem pedig hóként, ami nyáron kevesebb utánpótlást jelent a folyóknak. Így csökken a vízerőművek termelése. Magyarországon sem könnyebb a helyzet. A Duna vízállásának történelmi rekord alacsony szintje és az ebből adódó hűtővízhiány miatt bejelentették, hogy a magyarországi paksi atomerőművet teljesen leállítják. Ez a létesítmény az ország villamos energia termelésének több mint felét adja.
1: Időjárás.
0: A péntek napos, forró idővel ér véget. Éjszaka változóan alakul az ég, hiszen helyenként derült lesz, máshol több felhő is megjelenik. A déli szél fokozatosan gyengül, a legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 25 fok között várható. Sok felé 20 fok fölött marad a hőmérséklet, több helyen pedig trópusi éjszakára lehet számítani. Holnap, vagyis szombaton a kánikula folytatódik. 33-38 fokos csúcshőmérsékletek várhatók. Időnként süt a nap, időnként megnövekszik a felhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat, főleg délután és este. A szél mérsékelt, helyenként élénk lesz, eleinte inkább déli, később északnyugatira fordul. Vigyázzanak magukra a nagy melegben. Hírmagazinunk végén megköszönöm figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!